0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárcavezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádióknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Hello Ag, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a pecom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Új járda épül a Toposházi utcában. Támogatások letenyének. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugdíjra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a zalaegerszegi televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés a héten kezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. Most az alapozás zajlik a szakaszon, vagyis betonalapot fog kapni, így tartósabb lesz majd. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Bazitán az elmúlt években már több járda szakasz megújult. A templom előtti járdát néhány éve, míg a templom utáni hosszabb szakaszt tavaly korszerűsítették. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település. Írja az AOL. A beruházás során elbontják a mostani elhasználódott járdát, és egy teljesen újat alakítanak ki a helyén. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Új óvoda épül Zalaegerszegen a Bazitai város részben. A korábbi épület falai megsüllyedtek, ezért azt lebontották és egy újat alakítanak ki a helyén. Ezt mondta az AOL-nak a helyszíni bejáráson Szilasi Gábor önkormányzati képviselő. Hozzátette azt is, hogy a beruházást TOP Plusz támogatásból valósítja meg Zalaegerszeg önkormányzata. Az új intézmény egycsoportos oviként működik majd. Emellett korszerű konyha, kazánház, valamint a dolgozók számára kialakított pihenő és öltöző helyiségek kapnak helyet. Valamint megújul az udvara és a parkolója is. A tervek szerint az épület 2027 őszére készül el. Ezután a jelenleg a Kodály utcai óvodában elhelyezett gyermekek visszaköltözhetnek Bazitára. A tervek szerint az intézmény rendezvényeknek és előadásoknak is helyet adhat majd. És ha a jövőben ismét megalakul a bazitai polgárőrség, számukra is biztosíthatnak helyiséget az épületben. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zártak be, csak változott a nyitvatartásuk. Augusztus 30-áig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a Zalaegerszegi, a Nagykanizsai és a Keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a Zalaegerszegi járásbíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés továbbra is működik, annak érdekében, hogy a felek peren kívül gyorsabban megállapodhassanak egymással. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Péntek este újra lesz Zalaegerszegi Kertmozi. A Szenvedélyes Nők című filmet láthatják azok, akik regisztráltak a filmvetítésre. Most is a Liszt Ferenc Általános Iskola udvarán várják majd a mozizókat. Ezt írja a polgármester a közösségi oldalán. Balagy Zoltán posztja szerint a regisztrációs jegyek már elfogytak, de félretettek 40 belépőt, amelyeket érkezési sorrendben adnak ki a látogatóknak. A kertmoziba ingyen lehet bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Idén nyáron már volt egy filmvetítés a kertmoziban. Július közepén a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet láthatták az érdeklődők. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet Zalában. A tartósan száraz nyár miatt terméskiesésekre számítanak a gazdák. Ezt mondta az AOL-nak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zalavár megyei igazgatója. Lendvai Miklós arról beszélt a portálnak, hogy az őszi kalászosok betakarítása már befejeződött, így ezekben az aszály már nem okoz további károkat. A tavaszi vetésű növényeknek azonban éppen most lenne a legnagyobb szükségük a vízre. Főleg a kukoricának kellene most a kiadós csapadék. De a napraforgó is gyengébb termést hozhat, ha marad a szárasság. A gyümölcsösökben is látszik a vízhiány. Kisebb és kevesebb termést várnak a gazdák a száraz nyár miatt. A szakember szerint a szőlők összességében még kielégítő képet mutatnak, de a hőség már a bogyók fejlődésére is hatással van. A szárasságnak egy pozitív hatása van, visszaszorítja a gombás betegségeket. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
5: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak.
1: Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2026. 8. hó 7. péntek. Sok boldogságot kívánok, kedves ibolyák, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, és készültem a Hooligans-zel, jön Ed Sheeran a Flip the Script, de most 50 Cent a Candy Shop-pal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 219. napján, augusztus 7-e van péntek, a Nemzetközi Sörnap, amelyet minden év augusztus első péntekén tartanak, és amely 2008-ban indult a kaliforniai Santa Cruzból. Célja ünnepelni a sörfőzőket, a sörpultosokat és magát az italt, valamint összehozni a különböző kultúrákat egy-egy korsó sör mellett. Persze, csak szigorúan 18 éven felülieknek és mértékkel. Rossz szokások, Bad Habits címmel pedig Ed Sheeran dalával megy tovább a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Eredetileg a hét közepére prognosztizálták, de pár napot késett. Reméljük, ma már tényleg itt az enyhülést hozó hidegfront. Részletek az időjárásról a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Új járda épül a Toposházi utcában. Támogatások letenyének. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a Zalaegerszegi Televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés a héten kezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. Most az alapozás zajlik a szakaszon, vagyis betonalapot fog kapni, így tartósabb lesz majd. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. 2 kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település, írja az AOL. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Salsa.
1: Best FM, ha a legjobb zenék. Ha minden igaz, ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből itt-ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 29-39 fok között lesz még ma a maximum. Legelőször a nyugati határ mentén enyhül az idő, legkésőbb pedig délkeleten majd. Két diva a 90-es és 2000-es évekből, és hát napjainkban is igen-igen népszerűek továbbra is, és aktívak továbbra is. Egyiküket például az idei foci VB-n is láthattuk, nem is egyszer, fellépőként is, és a közönség soraiban is fiaival. Jön Beyoncé és az emlegetett Shakira, Beautiful Liar című dala a Besten.
2: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok! Órák kérdése, vagy valahol már hűvösebb van? Meg lehet írni akár ezt is. 0620 55 55 155 az érkező hidegfrontról. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Hét után pedig jön többek között Whitney Houston. És Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikus helyzetben a hallgazdaságok. Pótfelvételi éjfélig a Pannon Egyetemre. Takarékossági intézkedések Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Ma lezárul a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Ma éjfélig jelentkezhetnek és mindössze egy szakot jelölhetnek meg. További részleteket a felvi.hu oldalon találnak. A rendes felvételi eljárásban összesen 348 hallgató került be a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekbe, vagyis a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központjába. A vízzel és az árammal is spórol Zalaszentgrót önkormányzata. A fiatal frissen ültetett fákat öntözőzsákok segítségével tartják életben. Az ehhez szükséges vizet pedig a Ligetben található artézi kútból biztosítják, írja az AOL. A Szent István téren több helyen kiszáradt a gyep, az öntözőrendszert azonban nem működtetik. A polgármesteri hivatalban és a szociális intézményekben csökkentett munkarend van érvényben, és csak a hivatal földszintjén működnek a légkondicionálók. Emellett lekapcsolták a Szent Imre plébánia templom díszkivilágítását. Továbbra is meleg nyári idő lesz környékünkön. A meteorológiai modellek szerint sok lesz a napsütés a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, hajnalban is 20 fok körüli értékek várhatók. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. Elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Azzal a Madonnával indul az óra, aki Kylie-val készítette el nemrég első hivatalos duettjüket, amely augusztus 7-én jelenik meg, a címe pedig Love Sensation lesz. Most a Give It To Me-t énekli. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken, azon a napon, amikor 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl norvég utazó társaival megérkezik a polinéziai Raroja Coral szigetre, mellyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. További érdekességek augusztus 7-éről egy picit később, addig Will Smith, nem sokára a Valmar és Manuel, most pedig Mark Ronson és Amy Winehouse duett.

0: Best FM, a legjobb zenék 90-es és 2000-es évek időszakának legelejére ugrunk vissza a hírek után. Rögtön 7:30, jó reggelt! A hírek végén részleteket hallhatunk az érkező hidegfrontról végre, aztán pedig a Dimples D Sucker DJ-je folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszélyben vannak a kőrisfák. Csodakaland tábor Zalaegerszegen. Jól takarékoskodnak az ivóvízzel a zalaiak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Veszélyben vannak a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Ma érnek véget a Csodakaland tábor programjai. Idén összesen 100 gyerek vett részt a programokon, olvasható az Egerszegi Hírek oldalán. A tábor azért volt különleges, mert a gyerekek nem használhattak elektronikus eszközöket, helyette foglalkozásokon vettek részt. Voltak a Pacsai Pékségben, ahol saját maguk fontak és sütöttek kalácsot. Alsó Nemesapátiban és Nemesapátiban lovagoltak, strandoltak, emellett a Petőfi iskolában kungfusztak, vívtak, illetve elsősegélynyújtási ismereteket is tanultak. Teljesítettük az alavíz kérését, kevesebb ivóvizet fogyasztottunk a forró napokon. Ezt mondta az AOL-nak a cég vezérigazgatója. Arnhoffer András hozzátette, hogy a júniusi hőkupola időszakához képest most több mint 6%-kal kevesebb ivóvizet használtunk el. Ezzel napi 1500 köbméter vizet spóroltunk. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a nagy fogyasztóknál és a lakosságnál is látszik a visszafogott vízhasználat. Közben Zalaszentgróton és a környező 29 településen továbbra is érvényben van a másodfokú vízkorlátozás, míg Zalaegerszegen elsőfokút rendelt el a város polgármestere. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Eszterfem, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Sok boldogságot az ibolyáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 71 éve ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót. 1958. augusztus 7 megszületett Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. 1960-ban a mai napon született David Duchovny, amerikai színész, az X aktákban láthattuk a legtöbbször. 1966-ban a mai napon született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. A sort pedig a 75-ös születésű Charlize Theron, dél-afrikai színésznő zárja, akit legutóbb Kalipszó szerepében az Odüsszeiában láthattunk. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Új járda épül a Toposházi utcában. Támogatások letenyének. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a zalaegerszegi televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés a héten kezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. Most az alapozás zajlik a szakaszon, vagyis betonalapot fog kapni, így tartósabb lesz majd. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település, írja az AOL. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy jó tanács, aki az M1-esen halad Budapest felé, és még Tata előtt tart, válassza inkább az 1-es főutat. A terelésben két helyen, illetve Biatorbágy és Törökbálint között is baleset okoz. Hát összesen több mint 10 kilométeres torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155. Rögtön George Michael, most pedig a House of Glass jön. Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt éreztem ma, amikor kiléptem idefele jövet az ajtón, hogy nem nehezedik rám az éjszakai forróság sem. Kellemes szellőjár, nálunk ugyan nem esett, de mindenképpen felfrissült a levegő, és ez jó, úgyhogy próbáljuk meg újból. Forróság nélkül, csak idézőjelben kánikulában, a pénteket, augusztus 7-e van, jó reggelt, jó utat, sok boldogságot az ibolyáknak, aki pedig az M1-esen készül Budapestre tartani, az jobban járhat Tatabányánál, lekanyarodik az 1-es főútra, terelésben ugyanis több helyen is baleset, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset nehezíti az M1-es forgalmát. Jön a Laya és a Try Again a folytatásban a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Yeah. Best FM a legjobb zenék. Sopronban 20, Szeged környékén 27 fok van, és napközben is ez lesz majd a leosztás. 30-37 fok között alakul a mai maximum, és délkeleten marad még a magasabb hőmérséklet, máshol felfrissül a levegő. Érkezik, vagy már ide is ért a front egy része. Pontos részletek az időjárásról a hírek végén rögtön 8:30. A Take That dala, a Relight My Fire szól utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikus helyzetben a hallgazdaságok. Pótfelvételi éjfélig a Pannon Egyetemre. Takarékossági intézkedések Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Evét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a Dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Ma lezárul a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Ma éjfélig jelentkezhetnek és mindössze egy szakot jelölhetnek meg. További részleteket a felvi.hu oldalon találnak. A rendes felvételi eljárásban összesen 348 hallgató került be a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekbe, vagyis a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központjába. A vízzel és az árammal is spórol Zalaszentgrót önkormányzata. A fiatal frissen ültetett fákat öntözőzsákok segítségével tartják életben. Az ehhez szükséges vizet pedig a Ligetben található artézi kútból biztosítják, írja az AOL. A Szent István téren több helyen kiszáradt a gyep. Az öntözőrendszert azonban nem működtetik. A polgármesteri hivatalban és a szociális intézményekben csökkentett munkarend van érvényben, és csak a hivatal földszintjén működnek a légkondicionálók. Emellett lekapcsolták a Szent Imre plébánia templom díszkivilágítását. Továbbra is meleg nyári idő lesz környékünkön. A meteorológiai modellek szerint sok lesz a napsütés a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, hajnalban is 20 fok körüli értékek várhatók. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. Elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenéken, a Molok oldala, The Time Is Now, itt az idő, a hűvösebb idő, hála a jó égnek. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, de felhőszakadás, jégeső sem kizárt, viszont fontos, hogy nem országosan, csak lokálisan várhatóak ezek. A maximum 30-36 fok körül alakul, délkeleten lesz még magasabb a hőmérséklet, máshol érezhetően enyhült és enyhül a forróság.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egyik legszebb jazz megazdalt is lejátszom majd a következő órában. Szól majd a Csepp a tengerben a hírek után. Az óra Fergivel indul. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ma végre nem lesz 40 fok. Jó reggelt, szép napot kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszélyben vannak a kőrisfák. Csodakaland tábor Zalaegerszegen. Jól takarékoskodnak az ivóvízzel a zalaiak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Veszélyben vannak a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Ma érnek véget a Csodakaland tábor programjai. Idén összesen 100 gyerek vett részt a programokon, olvasható az Egerszegi Hírek oldalán. A tábor azért volt különleges, mert a gyerekek nem használhattak elektronikus eszközöket, helyette foglalkozásokon vettek részt. Voltak a Pacsai Pékségben, ahol saját maguk fontak és sütöttek kalácsot. Alsó Nemesapátiban és Nemesapátiban lovagoltak, strandoltak, emellett a Petőfi iskolában kungfusztak, vívtak, illetve elsősegélynyújtási ismereteket is tanultak. Teljesítettük az alavíz kérését, kevesebb ivóvizet fogyasztottunk a forró napokon. Ezt mondta az AOL-nak a cég vezérigazgatója. Arnhoffer András hozzátette, hogy a júniusi hőkupola időszakához képest most több mint 6%-kal kevesebb ivóvizet használtunk el. Ezzel napi 1500 köbméter vizet spóroltunk. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a nagyfogyasztóknál és a lakosságnál is látszik a visszafogott vízhasználat. Közben Zalaszentgróton és a környező 29 településen továbbra is érvényben van a másodfokú vízkorlátozás, míg Zalaegerszegen elsőfokút rendelt el a város polgármestere. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, hogy a sivatagi jelző már nincs tiltó listán, jön a Sivatagi Rózsa, Desert Rose is Sting-től és Chad Mami-tól ebben az órában, amelyben énekel még Kelly Clarkson, zenél a Bon Jovi, itt lesz a Fats & Small, de csak Fergie után. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 9 óra. Augusztus 7, péntek, sok boldogságot az ibolyáknak és a szülinaposoknak. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. A Holdig és vissza a címe a Savage Garden soron következő dalának, de van, ami nem jön vissza a Holdról. Például a SpaceX rakétájának egy fokozata, amely a hangsebesség 7-szeresével csapódott a Holdba. A 3 tonna TNT robbanásával felérő becsapódást a NASA és a csillagászok is árgus szemekkel figyelték. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön tehát az Ausztrál Duo, és jöhet a közlekedési info is, ha van. 0620 55 55 155.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem üldözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Fats & Small-t hallottuk, Feel Good. Jó érzés, hogy most már egy kicsit enyhült a forróság, fújdogál a szél, hajladoznak a fák itt a stúdió ablakán, kitekintve ezt tapasztalom, illetve úton idefele nem nehezetett rám a hajnali forróság. 41,6 fok megdőlt a mindenkori melegrekord, viszont most nagyon kellemes 19 fok van csak Sopronban, az ország délkeleti részén viszont 30, napközben is ott lesz melegebb, 36-37 fok is lehet akár, máshol 30-34 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből az IIO-tól és Nagy Jálitól, ez a Rapture a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idő, ami néha rohan, néha pedig nagyon-nagyon lassan telik, főleg, ha például a tikkasztó forróság végét várjuk. Time is ticking away, 10 után hozom a C-block dalát, és most, hogy enyhülni látszik a hőség, nem fér a bőrében a Hooligans.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Új járda épül a Toposházi utcában. Támogatások letenyének. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a zalaegerszegi televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés a héten kezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. Most az alapozás zajlik a szakaszon, vagyis betonalapot fog kapni, így tartósabb lesz majd. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település, írja az AOL. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hála a jó égnek, nincs már 40 fok, az ibolyák sem fonnyadoznak a forróságban. Nekik egyébként sok boldog névnapot kívánok, augusztus 7 péntek, úgyhogy táncra perdülhetünk egyrészt a hétvége okán is, meg hogy véget ér a forróság. Aki így tesz, annak 6 és 8 között ma a Night Shift Extrában a házigazda White Boy pörgeti a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben. Ezek közül Oli Mercy indul, a Dance With Me Tonight, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egy jó hír a Faith No More rajongóknak, 2027 a zenekar visszatérésének éve lesz. Több mint egy évtized koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás zenekar ezzel pontot tett az évek óta tartó találgatások és meghűsült újraegyesülési tervek végére. A 90-es és 2000-es évekből most a Crystal Waters hoz el egy szeletet. 100% Pure Love a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két jó hír, egyrészt megszűnt a forróság, másrészt újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. Sajnos nem a Duna vízállása emelkedett jelentősen, hanem a kotrási munkálatok tették lehetővé a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Lady Gaga paparazziával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt az ibolyákat, a szülinaposokat ünnepelhetjük együtt, vagy ha van közlekedési hír, azt is várom szeretettel. Képzeletbeli házi színpadunkon pedig fellép a Red Bull Pilvaker is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő hazám, mit
1: elállít. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Holnaptól enyhül a forróság. A hőségriasztás akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez majd jövő keddig marad érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén eleredt az eső tegnap, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. A paksi atomerőmű utolsó blokkja stabilan üzemel. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ma már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtatás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Pár fokot mérséklődik a meleg, de még mindig marad a kánikula. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma már nem lesz 40 fok, de még marad a meleg nyári idő. A hidegfront nem hoz országos csapadékot, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. Országszerte sokat süt majd a nap, délutántól lehet több felhő az égen. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos idő, elvétve záporokkal, a szél megélénkül, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Viszontlátásra, hőkupola, ne lássunk már többé. Soha. Hihetetlen, de vége van a hihetetlen forróságnak. Hihetetlen meleg volt, megdőlt a mindenkori melegrekord, ahogy hallottuk többször. 41,6 fok még nem volt Magyarországon. És hihetetlen, de hihetetlen címmel az IMF dala is szól nem sokára. Ebben az órában Jay-Z Beyoncéval, Artful Dodger Craig Daviddel, elsőként pedig Lady Gaga jön. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, ami azt jelenti, hogy Night Shift Extra 6 és 8 között. Ma a házigazda hozza az ezredforduló legnagyobb slágereit mixben 120 percen keresztül a Best FM lemezjátszóinál. White Boy, most pedig Artful Dodger érkezik.

0: Ezt a fenn, ha a legjobb zenék, hála a jó égnek megszűnt az embertelen forróság, vagy hát megszűnik majd délkeleten is valamikor holnap, mert hogy ott ma még nagyon meleg, 36-37 fok is lehet, máshol 30-34-35 fok közötti maximumok mellett telik a péntek. Kis szél, lokális záporok, zivatarok, ilyen időre készülhetünk majd a holnap és a holnap utáni napon is. A folytatásban még az óra végéig hozom Madonnát, aki első hivatalos közös dalát készítette Kylie-val, de érkezik Horváth Tamás és Jerry Halliwell is a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése is 12-t üt az óra, úgyhogy ideje átadnom a stafétát Majoros Ritának. A The Rasmus in the Shadows című dalával startol a pénteki Best délután. Hétvégén is találkozunk, akkor Hori kollégám helyett jövök holnap, és holnap után reggel 6-tól. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az élelmiszerek ára is. Véleményezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjét. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerparton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán rámutatott, az erősödő forint is hozzájárult a kedvező inflációs adathoz, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő, országos csapadékot nem hoz a hideg front, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szépséges pénteket, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Megjöttem a péntek délutánra is, és hangolok mindenkit a hétvégére. A legeslegjobb zenékkel, a kedvenc időszakunkból, a 90-es, 2000-es évek, onnan pedig nem lehet mellélőni. Úgyhogy kezdek is Rasmusszal, jön az In The Shadows, töltsük együtt a mai délutánt is. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos napot kívánok mindenkinek. Itt a péntek délután, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Ha van valami jó kis program tervük, akkor osszák meg velem, vagy akár én gyorsan a többiekkel. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek a program ajánlatok. Vagy ha valakinek van valami jó kis grill receptje, nagyon-nagyon szívesen várom. Most nekem pont arra lenne szükségem. Úgyhogy köszönöm előre is, cserébe isteni zenéket tudok hozni egész délután. Sőt, napkérdését is hozok, közlekedési információkat is, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát olyan zenékkel, mint DJ Sammy és a Heaven, vagy éppen Vesz és az Alane. Az Aqua Barbie girlje pedig már viszi is tovább a délutánt és a jó hangulatot itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is már most sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk óvatosak, figyeljünk egymásra. Sokan elindulnak majd a Balaton felé is az M7-esen, úgyhogy erre azért számítani kell. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen, méghozzá Cegléd elkerülő szakaszán a főváros irányába, 71-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos néhol arra szoró torlódás nehezíti az autósok dolgát ma is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a jó kis Honey Bees dal a Védtelen zárta le az első órát ebből a délutánból, de megyünk is át a másodikba, mert hogy nyakunkon a hétvége. Szóval mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És de nem majd a halott pénz is. Itt lesz a mai.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szembedé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. A miniszterelnök úgy reagált, 10 éve nem volt ilyen kedvező az inflációs adat, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Holnaptól kissé enyhül a forróság, a hőségriasztás ugyanakkor marad, de másodfokúra mérsékli az országos tisztifőorvos. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén tegnap elerett az eső, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó Volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és kvad bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Ezüstérmet nyert Fábián Bettina a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában lett második. A számban német aranyérem és olasz bronzérem született. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő, országos csapadékot nem hoz a hideg front, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Na nézzük, hogy mik azok a felejthetetlen slágerek, amiket most hozok. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Nem hiszem, hogy be kell mutatni. De itt lesz majd Eagle Eye, Sherry is, és a Save Tonight. Jön majd az Outcast, itt lesz Dance, most pedig a Deja Vu-vel indul az óra. Már itt is az I Can't Stop.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Azon gondolkodtam, hogy én az a típus vagyok, aki szeretem magam meglepni apróságokkal, néha nagyobb dolgokkal is, de hogy amikor van egy kevésbé jó napom, akkor szeretem, hogyha mondjuk veszek magamnak egy sütit, és egyszerűen csak feldobódik a kedvem, vagy pont, hogyha valami jó dolog történik, mert mondjuk sikerem lett valamiben, akkor megjutalmazom magam. Na de a kérdés az, ki mikor lepte meg magát utoljára, és mivel? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Illetve az is kérdés, hogy egyáltalán szoktak ilyet csinálni, vagy egyszerűen megdicsérik magukat gondolatban, és aztán lépnek tovább? Van ilyen? Én tényleg javasolni tudom, hogy néha lepjék meg magukat is néhány kedvességgel, figyelmességgel. Na, jöhetnek az üzenetek, és persze a vélemények is, na meg az Outkast dala. The Way You Move, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és az utakra is. Figyelem az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti az autósok dolgát. Aki teheti, válasz az 1-es főutat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valaki erről tud. Megköszönöm, hogyha megírja. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-as autóút csomópontjához két autó koccant. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak az autók, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-as autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávban, úgyhogy ezzel is számolni kell. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent már 2 óra a délutánból, úgyhogy tényleg egyre közelítünk a hétvégéhez, úgyhogy 2-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és sűvítünk tovább. Például Gáspár Laci dalával, azt hiszem pont ide illik. Jön a füllet forró nyár. És jön majd Sherry Cole is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Stabilizálódott az ország energiaellátása, átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Holnaptól pedig harmadfokúról másodfokúra mérséklik a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Dunavíz szintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután, a jó hangulat, és mindjárt itt a hétvége. Mi Majoros Rita vagyok, úgyhogy felpörgetem önöket, például Sherry Cold alával jön a Fight for This Love, de itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, és Paul Johnson is a Get Get Down-nal. A Nickelback indítja az órát, jön a Photograph, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai kérdésem az, hogy ki mikor és mivel lepte meg magát utoljára, akár egy kicsit szomorúbb napon, hogy jobb kedve legyen, vagy mondjuk valami sikerélmény után. Azt írja Anita, egy piros rúzzsal leptem meg magam, miután sikerült lezárnom egy nagyon nehéz projektet a munkahelyemen. Minden alkalommal mosolygok, amikor használom. Én teljesen megértem, én ugyanezt szoktam csinálni. Én nem pirosat, hanem rózsaszint vettem magamnak a múlt héten. Zoli is írt, vettem magamnak egy jó minőségű grillezőt. Régóta vágytam rá, és végre úgy voltam vele, hogy megérdemlem. Nagyon jól tetted. Kata is írt, egy napos wellnessre fizettem be csak saját magamat. Telefon kikapcsolva, teljes nyugalom. Nagyon-nagyon kellett, nagyon sokat dolgoztam ezen a nyáron, és még nincs vége. Hát akkor Kata, élvezd! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ki mivel lepte meg magát legutoljára, és egyébként mikor volt, és azt is nyugodtan megírhatja, hogy miért, akár tényleg egy rossz nap után, vagy egy hosszú munkahét után jöhetnek az üzenetek. Paul Johnson pedig a folytatásban, és azt hiszem, ez pont azok közé, a 90-es évekbeli slágerek közé tartozik, aminek nagyon-nagyon minimál a szövege, tényleg Get Down, nagyjából ennyit kell megjegyezni, viszont annál nagyobbat üt. Egy chicagói house klasszikus itt a Best FM-en, Get Down.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok ebben a melegben is az autósoknak. Vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig úgy érzik, akár egy hosszabb, rövidebb úton, hogy picit bágyattabbak a nagy melegtől, akkor tartsanak több szünetet, frissítsenek, legyenek óvatosak. Tényleg vigyázzunk egymásra az utakon. Én pedig meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Budapesten az Üllői úton baleset történt az Ecseri úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, de többen is írtak a hallgatóink közül, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton is, méghozzá Lehel utcánál. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is. Korábban baleset történt az M5-ösön a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, a 98-as kilométernél a kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autóút között továbbra is kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között torlódás van, lassulás. Aki teheti, választ az 1-es főútat vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valakinek pedig van ilyenje, ilyen kerülő útja, alternatív útvonala, kérem írja meg, vagy hívjon fel a 0620-5555-155-ös számon. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kritikus helyzetben a hallgazdaságok. Pótfelvételi éjfélig a Pannon Egyetemre. Takarékossági intézkedések Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály.

0: A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
1: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a Dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
0: Ma lezárul a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Ma éjfélig jelentkezhetnek és mindössze egy szakot jelölhetnek meg. További részleteket a felvi.hu oldalon találnak. A rendes felvételi eljárásban összesen 348 hallgató került be a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekbe, vagyis a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központjába. A vízzel és az árammal is spórol Zalaszentgrót önkormányzata. A fiatal frissen ültetett fákat öntözőzsákok segítségével tartják életben. Az ehhez szükséges vizet pedig a ligetben található artézi kútból biztosítják, írja az AOL. A Szent István téren több helyen kiszáradt a gyep. Az öntözőrendszert azonban nem működtetik. A polgármesteri hivatalban és a szociális intézményekben csökkentett munkarend van érvényben, és csak a hivatal földszintjén működnek a légkondicionálók. Emellett lekapcsolták a Szent Imre plébánia templom díszkivilágítását. Továbbra is meleg nyári idő lesz környékünkön. A meteorológiai modellek szerint sok lesz a napsütés a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, hajnalban is 20 fok körüli értékek várhatók. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. Elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
3: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék a nyári utazások és a tengerparti nyaralások időszaka nem csak a kikapcsolódásról szól, hanem az autópályás csalásokról is. A külföldi utakon a bűnözők ma már olyan technológiai trükköket és körmönfont átveréseket vetnek be, amelyekkel pillanatok alatt több 100 000 forinttal károsíthatják meg a gyanútlan autósokat. Az egyik legveszélyesebb módszer az elektronikus jelzavaró használata. A bűnözők egy speciális eszközzel blokkolják a távirányítós kocsi kulcs jelét, így amikor a sofőr megnyomja a gombot, a jármű valójában nyitva marad. Nemrégiben Horvátországban az A1-es autópálya egyik pihenőjében egy nő járt pórul. Azt hitte, hogy bezárta a lakóautóját, ám a tolvaj a jel blokkolásával kijátszotta a rendszert, és észrevétlenül elvitte a kézitáskáját a pénzével, meg az irataival együtt. A kár meghaladta az 1300 eurót. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a védekezés pofon egyszerű, a gomb megnyomása után mindig fizikailag a kilincs meghúzásával kell ellenőrizni a záródást. A jelzavarás mellett az autópálya kalózók más csalásokat is bevetnek egyébként. A Horvátországban és Szerbiában portyázó állautómentők a lerobbant járművekre csapnak le, majd a velük összejátszó szervizekben csillagászati összegeket követelnek a visszaadásért, úgyhogy nagyon figyeljünk oda. Spanyolországban a műdefekt trükkje népszerű, a bűnözők menet közben jelzik a sofőrnek, hogy baj van a kerékkel, majd a leállósában a segítségnyújtás álcázása alatt kirabolják a kocsit. Olaszországban pedig a visszapillantó tükör állítólagos sérülésére hivatkozva kényszerítenek ki azonnali készpénzt agresszív fellépéssel. Külföldön tehát mindenki legyen rendkívül körültekintő. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulás tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 2055-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Várj, hadd meséljek, várj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Veszélyben vannak a kőrisfák. Csodakaland tábor Zalaegerszegen. Jól takarékoskodnak az ivóvízzel a zalaiak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Veszélyben vannak a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Ma érnek véget a Csodakaland tábor programjai. Idén összesen 100 gyerek vett részt a programokon, olvasható az Egerszegi Hírek oldalán. A tábor azért volt különleges, mert a gyerekek nem használhattak elektronikus eszközöket, helyette foglalkozásokon vettek részt. Voltak a Pacsai Pékségben, ahol saját maguk fontak és sütöttek kalácsot. Alsó Nemesapátiban és Nemesapátiban lovagoltak, strandoltak, emellett a Petőfi iskolában kungfusztak, vívtak, illetve elsősegélynyújtási ismereteket is tanultak. Teljesítettük az alavíz kérését, kevesebb ivóvizet fogyasztottunk a forró napokon. Ezt mondta az AOL-nak a cég vezérigazgatója. Arnhoffer András hozzátette, hogy a júniusi hőkupola időszakához képest most több mint 6%-kal kevesebb ivóvizet használtunk el. Ezzel napi 1500 köbméter vizet spóroltunk. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a nagy fogyasztóknál és a lakosságnál is látszik a visszafogott vízhasználat. Közben Zalaszentgróton és a környező 29 településen továbbra is érvényben van a másodfokú vízkorlátozás, míg Zalaegerszegen elsőfokút rendelt el a város polgármestere. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
4: 88.9 Best.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy folyóvízben mindenhol tilos fürödni, pedig a kijelölt dunai szabad strandokon szabályosan is lehet strandolni. A vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, a fürdőzőknek pedig érdemes figyelniük az aktuális vízállást és a fürdőhelyek szabályait. A Duna parton, Budapest közelében és vidéken is egyébként találni olyan helyeket, ahol természetes környezetben lehet pihenni. Az Átonyi szabad strand például a sziget közelében egyik kedvelt fürdőhelye kiváló vízminőséggel, a lassan mélyülő víz miatt családosoknak is jó választás lehet. Aztán ott van például a bajai Kamarás Duna szabad strand Baján. A nyugodtabb vízű holták különösen azoknak lehet ideális, akik kevésbé kedvelik a folyó erősebb sodrását, a vízminősítése kiváló, és aztán a Horányos strandon is lehet strandolni, Szigetmonostoron, Budapest közelében található természetes dunai strand, amely kiváló vízminősítéssel várja a fürdőzőket. Dunakeszin is van szabad strand, a fővárosból is könnyen elérhető fürdőhely, ahol a kijelölt fürdőterület mellett vízi sportokra is van lehetőség. Aztán elmehetünk Nagymarosra is, a Dunakanyar egyik legszebb fekvésű fürdőhelye, ahonnan különleges panoráma nyílik a környező hegyekre, de Szentendrén is találunk szabad strandot, a Szentendrei Postás strand is ilyen, ingyenes, kijelölt dunai strand homokos partszakasszal, zuhanyzóval és több szolgáltatással. Hát nem mindegy, hogy hol csobbanunk a folyóban, bár több helyen is lehet legálisan fürdeni a Dunában, a kijelöletlen partszakaszokon történő fürdőzés veszélyes lehet, ezt ne felejtsük el. A hajóforgalom, a változó sodrás és a vízállás miatt mindig érdemes a hivatalos fürdőhelyeket választani. Én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Új járda épül a Toposházi utcában. Támogatások letenyének. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
2: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a zalaegerszegi televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés a héten kezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. Most az alapozás zajlik a szakaszon, vagyis betonalapot fog kapni, így tartósabb lesz majd. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település, írja az AOL. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-a és szeptember 15-e között. A gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírság is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek. Emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon három ilyen faj van. A lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngykagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórul járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten. Látom!

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Ma az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Meddiát hallottad, szép estét!
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is, ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az ÁVA sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorít.

0: Tanná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
2: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

0: Night Shift.
1: Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elérhet.

0: minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy. Egyedül a lemezjátszók mögött jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-ja.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökken a tűzifa áfája, jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energia.

0: Hálózatot több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
1: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
0: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor maradok én is, maradnak a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere is. Úgy, ahogy az lenni szokott itt a Best 0-24-ben hétfőtől vasárnapig, csak már nem mixben, hanem szépen egymás után. A következő órában Robbie Williamson a She's the One-nal, itt lesz a Coldplay az Adventure of a Lifetime-al, és Nelly Furtado a sorlag elején.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams. Ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

Stefan a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of FM a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a színpéred, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. Határszervezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az ÁVA sörözés Londonban.

0: Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattalhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az elmúlt napok kánikuláiból bőven tudott volna egy kis meleget félretenni a Jamiroquai, de megtették ők ezt már korábban. Valami ilyesmiről szól a Kent Heat, ami érkezik a következő órában, akárcsak a Madhouse-tól, a Like a Prayer, a Destiny's Child-tól, az Independent Women, vagy a Booty Love-tól, a Boogie Tonight, már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, amikor 2 évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén. Múlt hét végén most 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön 2 évente és mindig játszom csak 1-2-3 dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Paplászlóban augusztus 2-án. Ezért most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ezt a FM, a legjobb zenék, jön a Planet Funk és a Chase the Sun, nem kell kergetni a napot, vissza fog az majd jönni magától. Vasárnap, vagy inkább hétfő magasságában, és mindennel együtt, ami ezzel jár. Kánikula, magas UVB-sugárzás, úgyhogy tessék még holnap kiélvezni a picikét ennyi időjárást, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy 32 fokos nappali maximum, és egy nagyon picike szél országszerte mindenhol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbbel Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is.

0: Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
1: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
0: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kamionok egymás után, táncoló tömeg végig az Andrássy úton egész nap. Ezeket a gyönyörű emlékeket lehet majd feleleveníteni augusztus 29-én Budapesten, természetesen autentikus szereplőkkel, például ATB-vel, aki ott is ott lesz, meg most itt is itt lesz már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Awardot. A Fast Love, ez jön itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem volt azért már akkora Ereszdel a hajamat buli, mint 4 évvel ezelőtt, amikor az 50-et ünnepelte, de hát azért egykori zenésztársai nyilván beköszöntek neki és sok boldogságot kívántak Jerry Halliwellnek, aki tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Spice Girls és a Stop hamarosan, a No Doubt után.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 ezer dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplet 350 ezer dolláros

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en minden este. Minden este. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen